0: Future Voice.
1: Zukunftsmusik.
2: Zukunftsmusik.
0: Ein berühmtes Zitat von Joseph Beuys ist: Kunst ist gleich Mensch, ist gleich Kreativität, ist gleich Freiheit.
3: Ez elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan irányba változni, ami azért picit ijesztő. Ez tükröződik az UDK-ban is, és ez egy lehetőség arra, hogy akik most itt vannak, ténylegesen végig gondolják, hogy miben hisznek, és ezt egy szabadságként kell felfogni, mert különben nagyon nehéz, hogyha nincsen pénz, hogyha nem ad a hatalom pénzt, akkor nem kell betartani a szabályait, akkor saját szabályrendszert kell kialakítani, és végig gondolni a nulláról. És ez szerintem tényleg egyfajta feladat is, de szabadság is, szóval